Salau barkatu. Sonungonda kakunye ndaka mamanda katiga. Kamesine doko tabane na mkawa sonungo benu maga. Ndaka kunye, nkemanda madaka kunye, malu sonungonda kakunye. Moritani sonungonda kakunye, gambi.